0: Red Velvet Mama Ere.
1: Iya kok.
0: Yuk. Jenau lagi sumringah banget. Yuk Mama Eri dulu. Yuk.